0: Don't worry, be happy.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: zenék változatosan. Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, rekordot úsztak Berettyóújfaluban. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik.
1: Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a HaOn-on. Rekord született a berettyóújfalui 24 órás úszáson. A Bihar Termáliget gyógy és strandfürdő programján 218-an vettek részt, és összesen mintegy 271 kilométert úsztak, ami az esemény történetének eddigi leghosszabb távja. A résztvevők egymást váltották a medencében. Családok, baráti társaságok és sportolók is csatlakoztak a programhoz. A Debreceni Sportcentrum triatlonosai, több helyi úszócsapat és a kabai úszók mellett Mihály falváról is érkeztek résztvevők. A szervezők azt közölték, céljuk nem a versenyeztetés volt, hanem az, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást, számolt be róla a De Hír. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

0: Két hölgy igazán nagy ívvel, Mariah és Whitney. Szólt a Westen, és hogy mi lesz a következő órában, mutatom, Dániel Fi biztos, éljük át. Egy percen vagyunk 6 óra után, hogyha 6-ra kellett volna beérnetek valahova, akkor hát, és még ha az autóban hallotok bennünket, akkor lehet, hogy túl vagyunk már a 6 órán, illetve biztos. Beatles, az lesz a következő órában. És a rockvilágot elővesszük, az pedig garantált a Nirvanával. Most pedig itt az ideje, hogy meghallgassuk, mi történt a nagyvilággal.
1: Jön a nagy erdő hete, megrendezték a káposztás napokat Hajdúhatházon. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Október 5-e és 11-e között rendezik meg Debrecenben a Nagy Erdő hetét. A programsorozatot idén már 7. alkalommal tartják meg, és az a cél, hogy bemutassák a város egyik legismertebb természeti értékét. Gyalogos természetismereti túrák, kiállítások, előadások várják az érdeklődőket. Emellett koncerteket és családi programokat is szerveznek. A programok megvalósításában többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Mélius Juhász Péter könyv, a Nagyerdei Kultúrpark, a Déri Múzeum, az Agora Tudományos Élményközpont és a Debreceni Fotóklub is részt vesz, tudta meg a Hajdu Press. 60 csapat készített káposztás ételeket a hétvégén Hajdúhatházon, ahol 22. alkalommal rendezték meg a káposztás napokat. A legnagyobb 2500 literes üstben 750 adag paradicsomos babos káposzta rotyogott, ehhez 150 kg káposztát, 140 kg húst és mintegy 50 liter paradicsomot használtak fel. A rendezvényen töltött káposzta, toros káposzta és káposztás lepcsánka is készült. A programon idén is sok helyi közösség vett részt. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a gasztronómiáról szól, hanem a közösségépítésről is. A káposztás napok középpontjában ezúttal is a város saját káposztafajtája, a hatházi lapos állt. A helyi káposztát a városban termesztik, és a szaporítóanyagot is helyben állítják elő, írja a Dehír. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapat. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
1: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
0: Köszi, Évi! Indul a reggel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a királyokat ébresztjük most, mert hogy jön a Years and Years, és a King című dal itt a Best FM-en 5 percen 6 óra után, ugye tudják, számítunk önökre töretlenül, 500-540-39-33-104, hadd segítsünk az utakról is! Indul egy újabb.

the Sun, ez szól a Besten. Jó reggelt kívánunk, hát a napsugarak, hogyha más formában még nem is, de zenében már itt vannak velünk. George Harrison ezt a dalt egyébként nagyon érdekes, akkor kezdte el írni, amikor egy üzleti megbeszélés helyett, figyelemmel, George Harrison indul egy üzleti megbeszélésre, és aztán úgy dönt, hogy Eric Clapton kertjében gitároznak egyet, és hát írtak egy dalt. Szóval van, amikor az ember valamiről lemarad, és pont ebből kifolyólag sikerül valami egészen extrát nyújtania úgy, hogy végigkíséri az életét. Szeptember 28-a hétfő van, Szabó Tomi vagyok, jó reggelt, és hát azon gondolkozunk közben, hogy mi az, aki szünet ilyenkor reggel, amit mi megadunk magunknak. Egy kávé egyedül, 10 perc séta, nyomkodjuk a gombot, úgy döntünk, hogy még egy kicsit aludhatunk. Valami történhet, nem kell feltétlenül ugye minden nap írnunk egy világslágert, az is eredmény, hogyha mondjuk nem kötünk bele ilyenkor a nyomtatóba, vagy tesszük meg azt azzal a géppel, amivel szeretnénk, mert ugye ez a hétfő, és hát elindult. A napfényt pedig most üzemanyagra fogjuk váltani. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Daddy Yankee és a Gazolina lesz nálunk a folytatás. Ez a Best FM, ugye tudják, ma is lesz tortasorsolás bestfmdebrecen.hu, ahol majd köszönteni fogjuk a születésnaposokat, és itt tudják regisztrálni, ha még nem tették volna meg. És hát üzenjük azoknak, akik még esetlegesen nem tudják, hogy ma a vencelek ünnepelnek, hogyha szeretnék szakszerűen köszönteni az ismerősöket, barátokat, rokonokat, akkor még most tegyék meg, és nem mondják ezt senkinek, hogy tőlünk hallották, hanem egyszerűen figyelmesek voltak. Daddy Yankee már itt is van. A dal címe Gazolina.

0: Picit megőrültünk a Nirvanával, Smells Like Teen Spirit, ez volt a dal címe, és hát megadta a lendületet, remélhetőleg nem mi voltunk azok, akik zeneileg kiváltották azt, ami a Gizella Galambuca kereszteződésében történt, pont a lámpa előtt utoléréses koccanás. Személyisérüléssel szerintem a koccanások nem járnak. Csilla, nem tudom, hogy mit látszott, remélhetőleg ez a legfontosabb, tehát anyagi károk azok lehetnek az életünkben. Azok is rossz dolgok, de személyisérülés ne legyen, ez a fő üzenet egyébként ma reggel is természetesen. Ma a Vencelek ünneplik a névnapjukat, nagyon sok boldog névnapot kívánunk, a születésnaposok között pedig ott vagyunk Mika Häkkinen, Hilary Duff, vagy mondjuk Benedek Miklós, aki ma lenne 80 esztendős, áll színpadi filmes alakítások mellett a Macskafogóban hallható hangjával is emlékezhetünk, és külön köszöntés annak, aki ma ünnepel, de nem került be egyetlen kalendáriumba se, attól még ez az ő napja. Reméljük, hogy valaki nem először számon kéri majd, hanem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy vagy, hogy de jó, hogy vagy, és ez egy fontos dolog egyébként, hogy eljutunk el nap mint nap oda, hogy valakinek látjuk a szemébe, hogy örül annak, hogy mi vagyunk, úgyhogy valahogy ezt tegyük meg, és akik pedig megtehetik azt, hogy valakivel tudatják, hogy milyen jó, hogy ő van, azok is szerintem előrébb tudják vinni egy kicsit a világkerekét. A hűtlen nem megyünk tovább, de nyilván azért a jó zenékhez nem leszünk majd hűtlenek, egymás után jönnek majd Shawn Mendes, Bad Dom, Ankara Ekoz, és remek felvételek természetesen, amit kell, közben pedig meg fogják kapni a mai nap iránytűjét, hiszen jönni fog majd a horoszkóp, de előtte még köszöntsük úgy a Venceleket, ahogy az csak a Best FM tudja. Jó reggelt!
1: Köszöntjük Vencel nevű hallgatóinkat! A Vencel szláv-német eredetű férfinév, jelentése koszorú, dicsőség. Számos híresség kapta ezt a nevet, Václav Havel, a Cseh Köztársaság volt elnöke, Sunda Vencel József hangszergyáros, a magyar cimbalom és a tárogató megalkotója, továbbá számos cseh király, és nem utolsó sorban önkedves Vencel, aki most a rádiót hallgatja.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, önbátran bízhat a megérzéseiben, amikor fontos kérdésekben kell döntenie, a szerelmi siker érdekében kezdeményeznie kell, nem pedig reagálnia. Bika, ezen a héten tanulmányi kérdések kerülnek előtérbe, ha ismerősei felajánlják segítségüket, ne habozzon, fogadja el. Ikrek, ön hajlamos arra, hogy túlságosan impulzív legyen egy érzelmi kapcsolatban, tisztában van értékeivel és a vonzerejével, nyitott a szerelemre, az érzelmekre. Rák, szenvedélyes szerető, de amíg nem találja meg az igazit, sűrűn váltogatja kedveseit, a révbe ér, lehigad, otthon ülő, de aktív házastársá szelidül. Oroszlán, szeretne szakítani korábbi életmódjával és új feltételek között indítani, csak önerőből érheti el a kitűzött célt. Szűz, kissé túlfűtött lesz ma, a nagy gerjedelemben elveszítheti arányérzékét, a szavai és tettei között láthatóvá válik a szakadék, súlyos árat kell érte fizetnie. Mérleg, még mindig a munkájába temetkezik, néhány feladatát nem egészen úgy sikerült befejeznie, ahogy szerette volna. Skorpió, ma kicsit rendmániássá válik, szeretne maga körül mindent átrendezni, sőt, még az emberi kapcsolatait is felülvizsgálja. Nyilas, párkapcsolatában minden a legnagyobb rendben, de a gyerekek körül lehet némi gond, anyagilag jól áll, ne sajnáljon a hobbiára költeni. Bak, a figyelmet tanúsít partnere iránt közös programokat szervez, ő ezt azonnal viszonozza, és jól fogják érezni magukat egymással. Vízöntő. Ha azt csinálja, amihez valóban ért, és kerüli a meggondolatlan, elhamarkodott lépéseket, rendkívüli sikerre számíthat. Anyagilag is felelősnek érzi magát szerette iránt. Alak. Roppant energikusan dolgozik, hisz abban, hogy azt is elérheti, ami pillanatnyilag elérhetetlennek tűnik.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu

Egészen elképesztő, hogy egy 6 perces dal meg tud élni, és hogy még mindig szeretjük hallgatni. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Amivel tovább megyünk, az egy nagyon érdekes dolog, hiszen Pitbull Chris Brown jön, de egy Pitbullnak lett egy Guinness rekordja. Nem is gondolt rá szerintem. Szóval igazából itt idén nyáron ugye a frizura volt a főszerep, és hát úgy döntöttek 22 000-en, hogy álljunk már meg, akkor most menjünk el úgy a koncertre, hogy legyen jó, és mindenki kopas sapkába ment. Ez kopas sapkát, ezt úgy képzeljék el, mint hogyha egy ilyen gumiúszó sapka tulajdonképpen, ami azt kommunikálja, hogy nincs az embernek haja, tehát egy ilyen bőrszínű dolog. Ezt mindenki magára akasztotta, és így mentek el a koncertre együtt, úgyhogy Pitbullék most gyakorlatilag egy Guinness világrekordot is behúztak, és ezt is megkapta a koncert után, nem is értette, úgyhogy egy fantasztikus átalakulás volt, és mindenki gyakorlatilag ki tudta bekelni azt, hogy ez az eső által okozott frizura romlás ne tudjon megvalósulni. Amivel tovább megyünk, ez az International Love, és utána pedig várjuk majd a szavazatokat, mert hogy dönteniük kell majd 3 dal sorsáról. Ez a Best FM, jó reggelt mindenkinek, 500-540, itt tudnak elérni, 39-33-104-6. Jó reggelt, Tomi, egy ilyen állandó hallgató vagyok Győrből, ezt írta nekünk Kata. Érdeklődöm, hogy lesz-e ugye villámbox. Hát hogy ne lenne? Figyelem, hamarosan jövünk.

0: Az a Ria és Dess szólt nálunk, mindegy volt a dal címe, ami most következik, az viszont nem mindegy, pontosan 7 óra van, 3 dal sorsáról döntünk, illetve azok lejátszási sorrendjéről, melyik legyen egyest, küldje majd az, aki azt mondja, hogy a Chainsmokers dalát szeretné meghallgatni, a Don't Let Me Down-t. Aki átvitt értelemben szeretne a purgatórium irányába eljutni, Carson Koma, Betonfi és Krubi legyen, ő majd küldje a kettest. Ez a város a purgatórium, nem elég jó, hogy maradjak. És aki belesétálna a napba, Walking in Sunshine, Katrina és a The Waves felvétele, ő majd küldjön egy hármast. De remélem, hogy minden tiszta, várjuk a tippeket.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoy a prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
5: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Egyetemi alma kerülhet a közétkeztetésbe Debrecenben. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. Több helyen is tűz volt Hajdúbiharban a hétvégén. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: A Debreceni Egyetem alma ültetvényének termése már a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben is megjelenik. Az egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén egy 3 hektáros mintaültetvényt mutattak be. Bács Zoltán rektor szerint a cél, hogy a későbbiekben az egyetem agrár kutatóhelyein és tangazdaságaiban megtermelt alapanyagok mellett a régió gazdálkodóinak terményei is megjelenjenek a közétkeztetésben és a betegellátásban is. A tervek szerint a helyben előállított alapanyagokat a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetésben is felhasználnák. Az egyetem szerint így a helyi termelőket is jobban be lehetne vonni az élelmiszerellátásba, közölte rádiónkkal az Unidep. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. A MÁV csoport azt közölte, ma reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul. Egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. 7 tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a hajdúbihari tűzoltókat. Debrecen és Bocskai kert között mintegy 500 négyzetméteren égett a száraz ajnövényzet és a bozót a vasúti pálya mellett. Hajdúhatházon egy családi ház konyhájában berendezési tárgyak kaptak lángra. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, senki nem sérült meg. Sárét udvar külterületén több mint 1000 négyzetméteren égett a búzatarló, egyek külterületén Szegeden száraz fű és szemét égett, Hajdúsámsonban pedig egy családi ház udvarán gyulladt ki egy szalmabála. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. Bihar Torda külterületén egy leszakadt faág akadályozta a forgalmat. Ezt a tűzoltók motoros lánc fűrésszel távolították el, közölte a katasztrófa védelem. Folytatódik az indián nyár, akár 23-25 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken. Éjszakára viszont 9-10 fokig is lehűlhet a levegő, nem lesz front felettünk, derült napokra számíthatunk.
10: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Az elején szerkesztőnk veregetheti a saját vállát, tehát egyszerűen három olyan dalt sikerült bepasszírozni az óra elejére, hogy egy szavazattal, de megyünk a napfény irányába. Utána majd jön a Carson Coma, Betonfi és Krubi, és mindenki megkapja a magáét. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, fantasztikusak voltak!
11: Egy újabb zenei

Don't Let Me Down, ez volt a dal címe. Közben csörögnek a hallgatók is, hogy leteszem a telefon, de nem azért, mert gonosz vagyok, vagy rossz fej, hanem egyszerűen meg kellett szólalnom, de hívjon utána vissza. Egy nagyon kedves hölgy hívott egyébként. Szia, baleset történt a 471-esen, pont Debrecen előtt, igazából egy kis koccanás. Ebből ma már a második, tehát hogy a hétfő elindult, és valahogy ez hozza magával. Én sem tudom, hogy hogy érkeztem be a rádióba, tehát hogyha azt az utat fel kellene idéznem, hogy vajon hogyan tettem meg ezen pár kilométert, akkor így egészen nagy bajban lennék. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Egy perccel vagyunk 4:48 után, és hát jön egy érdekes elírás, szóval, hogyha ma valaki esetleg hibázna a munkahelyén, nem úgy jönne össze a dolog, ahogy szeretném, hogy az iskolában, akkor mindig mondják azt, hogy egy sírennek, hogyha lehet, akkor néha mi is hibázhatunk. Galway Girl, ugye ez a dal címe, és hát milyen érdekes, hogy a klipet, amikor forgatták, akkor az egyik statisztának a hátán megjelent egy nagy tetoválás, egy nagy felirat, ahol az volt kírva, hogy Galway Grill. Igen, mert hogy ők is hibázhatnak. Tehát a girl és a grill az egészen más. Ezben össze lehet futni, hogyha úgy alakul. Tehát, hogy nem kell annyira komolyan menni az életet, néha hibázhatunk. 39-33-104-6 ide jöhetnek az üzenetek, és lehet bennünket hívni. 500-540, egy síren pedig már forog is, itt a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szájtek reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
7: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
8: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, this is Craig David.
12: Hey, this is Kylie.
13: Király Viktor vagyok.
14: Hi, this is Madonna.
15: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
9: Ez a Best FM.

0: Under control, ezzel fogunk tovább menni, de nem mindig sikerül mindent ellenőrzés alatt tartani. Most kaptunk egy üzenetet, ami mélyen meghat bennünket mindig, és az egész táb ilyenkor ilyen együttesen ugrik össze, hogy hogyan tudnánk segíteni. Egy idős beteg embernek szeretnénk segíteni, aki a tűzben elveszítette az otthonát. Szabó Zsolt 60 éves, egyedül élő idős beteges ember. Otthona egy tűz következményeképpen súlyosan megrongálódott, szinte minden, amiért egész életében dolgozott, oda lett. És hát elindult most egy ilyen támogatás, egy adomány vonal, amin keresztül tudunk segíteni. Az épület helyreállításra lehet a jó építőanyagok és munkadíj, fűtés, tüzelő, alapvető használati tárgyak, bútorok, ruházat, tartós élelmiszer, és minden. Nem számít, hogy ki mennyivel tud segíteni, a lényeg az az, hogy próbáljunk meg segíteni. Ezt nagyon köszönjük egyébként Szilágyi Józsefnek, aki átküldte nekünk, és a linket is, hogy min keresztül tudunk segíteni, meg hát borzalmas képeket az állapotot, tehát hogy itt tényleg az égvilágon semmi értékelhető nem maradt. Utána fogunk ennek mindenképpen nézni, és nyilván mi is ahol tudunk segítünk, úgyhogy a felületeinket adjuk ahhoz, hogy tudjunk segíteni az úriembernek. Szabolcs, nem is olyan idős még egyébként, 60 esztendős, úgyhogy nagyon drukkolunk neki és érte. Hogyha tanácsokat, tippeket lehetne adni, akkor nekem az egyik az a civis ház lenne, hogy őket én mindenképpen megkeresném, hogy valami átmeneti szállásmegoldásban segítsenek, hiszen nekik vannak ingatlanjaik, amiket egyébként pont ilyen is elszasonló célokra is tartanak fönt. Ezügyben is, hogyha valaki ott a szomszédok közül aktívabb egy kicsit, és tud segíteni eljárni, akkor ez egy jó dolog. Közben pedig jelezték nekünk az István útról, hogy a vasúti átjáró, átkelőnél probléma van a sorompóval, hiszen 15-20 perceket várnak úgy, hogy gyakorlatilag nem történik az égvilágon semmi. Ez azt jelenti egészen pontosan, hogy úgy van lezárva a sorompó, hogy nem is jön vonat. Vagy pedig úgy van lezárva 20 percig, hogy a 20 percnek a végén érkezik valami csihuhu, ami lassan elmegy, és hát közben az életünkből ez sok-sok időt vesz el. Hogyha mondjuk azzal számolunk, hogy 100 évig élünk, és a sorompó minden nap megállít bennünket egy fél órára, akkor az egy érdekes matematika alapján kijön, hogy hosszú éveket veszítünk el az életünkből, csak azért, mert ott valami nem működik jól, és ez csak 3 hete tart így, úgyhogy remélhetőleg lesz rá megoldás, mert ez valamikor nem így volt. Under Control, hamarosan a reklám túloldalán.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.

0: Mozgásba hozzuk minden reggel.
1: Jó reggelt!
0: Ez a Best Reggel.
2: Amigos!

0: Kamarszom!
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: A szülővároshoz a viszonyunk az évekkel mind bensőségesebb, bonyolultabb lesz. Az ember lassan elfelejt minden érzelmességet, s mint minden bensőséges kapcsolatban nem erényeit vagy hibáit nézzük annak, aki fontos nekünk, hanem a tényt, hogy van. S ez, ahogy múlnak az évek, mindennél fontosabb. A szülővárosba idővel nem emlékeket jár halászni az ember, hanem visszakapni egy pillanatra ez ingó, örökké változó életben és világban a biztonság érzetét.

Nagy Bogi és Dess az Adi gimnáziumból, ugye Bogi, és hát Bogi ebben az évben akkor átmegy, hogy valami szenzációs. 10 perc múlva 8 óra, sok-sok információ van most így egyben, ezeket próbálom közzétenni majd. Az egyik, ami nagyon fontos, körülbelül, nem tudom, 2-3 percet beszéltem a hallgatóval, egy ilyen nagyon fiatal, vagány és nagyon értelmes srác volt, és elmondta, hogy egyszerűen szeretne köszönetet mondani, mert a Malom Park kereszteződésében, ami van most forgalomirányítás, az egyszerűen szenzációs. Azt mondta, hogy úgy mentünk át így a tömeggel együtt, mint kés a vajon. Tehát, hogy a rendőrök valahogy annyira ráéreztek erre a dologra, hogy ő szeretné kiemelni, és tényleg mindig divat bántani a rendőröket. Valahogy beszólni nekik kicsit, meg rendőrviccek, meg ilyesmi, de egyébként azt is emeljük már ki, amikor meg nagyon profin csinálnak mindent, és biztos abból van több, csak az emberek úgy hajlamosak egyébként kiemelni inkább a negatív dolgokat, úgyhogy öleljük őket mindenképpen, és köszönjük a munkájukat, hogyha arra járnak éppen, és egy üdítőt tudnak nekik vinni, ami bontatlan, akkor az megint csak egy szerencsés dolog. Szóval köszönjük a rendéber őreinek, hogy tesznek azért, hogy Debrecenben jól működjön minden kereszteződés, és hogy mindenki oda találjon a munkahelyére, hogy kell. Na, nézzük, Travis McCoy és Bruno Mars közösen a Billionaire, és ez meg azért érdekes nagyon, mert hogy itt volt egy pletyka. A pletyka pedig arról szólt, hogy az MGM, ami egy óriási kaszinó, egyébként egy kaszinó hálózat tulajdonképpen, 50 millió dollárral tartozik a Bruno Mars. És az MGM pedig cáfolta ezt a dolgot, és kiadott egy közleményt. A közleményben pedig a következő van. Az énekesnek nincs tartozása felénk. Na most ez azért érdekes, mert a Bruno Mars, hát szóval a világ összes pénzét megkereste már, mint előadó, és azt nem cáfolja az MGM, hogy egyébként nem költött ott el 50 millió dollárt, azt mondja, hogy tartozása nincsen. És itt jön az, hogy amikor valakinek szerencsejáték függősége van, akkor az nem azért van, mert ő pénzt akar nyerni. Ezt tudom, akik nem függők, azok ezt nem értik. Én sem értem, hanem azért van, mert egyszerűen azt a létet szeretik ott, azokat a pillanatnyi örömöket, mikor egy kicsit ilyen vagányabbul néz ki az élet, és hogy ez Bruno Marsnak megérte ezt az 50 millió dollárt, amit csak ennél az egy kaszinónál kihagyott ott, hát ez meg véleményes, maradjunk annyiban. Na szóval Travis McCoy és Bruno Mars nálunk a folytatás, Billionaire, ezzel megyünk tovább, 7 perc múlva pedig majd nagyjából jövünk a friss hírekkel. Ez a Best FM, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a következő órában remek felvételek lesznek, Lady Gaga-val indítjuk majd Bad Romance. Bibi Rex a New Religion valamikor az óra közepén. A Balázs Pecó pedig énekel nekünk, majd azt mondja, hogy maradj velem.
1: Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem.
0: Most pedig egy pici kötelezős jövünk a friss hírekkel.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
5: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal, MaxiLine. Kiváló minőséget jó áron.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
7: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
8: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, rekordot úsztak Berettyó Újfaluban. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
11: Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
12: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik. Az árak.
11: Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanótesteket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a HAON-on. Rekord született a berettyóújfalui 24 órás úszáson. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő programján 218-an vettek részt, és összesen mintegy 271 kilométert úsztak, ami az esemény történetének eddigi leghosszabb távja. A résztvevők egymást váltották a medencében. családok, baráti társaságok és sportolók is csatlakoztak a programhoz. A Debreceni Sportcentrum triatlonosai, több helyi úszócsapat és a kabai úszók mellett Érmihály falváról is érkeztek résztvevők. A szervezők azt közölték, céljuk nem a versenyeztetés volt, hanem az, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást, számolt be róla a Dehír. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Vannak az életben jó és rossz találkozások, most Lady Gaga Bad Romance-ról fog nekünk énekelni, ami kevésbé sikeres dolog. A hírek után...

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
2: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

Molokódala szól nálunk itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Közeledünk a 8:30-hoz, hogyha valaki esetleg eddig ilyen ülő munkát végzett volna, mint én ebben a pillanatban, akkor szedje össze magát, mert hogy a következő dal majd ilyen mozgalmas lesz. Jó, úgyhogy engedjék meg, kedves vezetők, főnökök, tulajdonosok, bárki, hadd mozogjanak, jó, egy kicsit a kollégák, mert hogy a következő dal az egy ilyen Rakia Buddy lesz, úgyhogy egy ilyen mozgalmas kis dolog. Milyen érdekes egyébként, hogy az előző előadónk, aki itt volt velünk, ugye Molokóék, úgy döntöttek Rosie Murphy és Merk Brydon együtt, hogy engedjük már akkor ezt az egészet úgy, ahogy van. És Merket mondta, Markelet? Jó, szóval Mark. És hogy az volt Markkal, hogy azt mondták, hogy nem, ez a kapcsolat tovább, ez nem fenntartható, engedjük el, most már nem, és akkor itt szakítottak. De utána még csináltak egy közös albumot. Tehát, hogy azt még együtt úgy lenyomták, és akkor lettek benne egyébként ilyen szerelmes dalok is. Fura lehetett ezt együtt énekelni, de utána egy kicsivel már egyébként felszámolták úgy önmagukat, a Molokóékról ennyit, de úgy valamikor az ember így tud ködni rendszerekben jól egy szakítás után van, amikor ez nem sikerül annyira. Ez volt bizonyítéka annak, ékes bizonyítéka, hogy egy darabig lehet ezt jól csinálni, valaki egyébként egészen hosszú ideig tudja. Rakia Buddy, ez pedig a folytatás, önök pedig nagyon kreatívak voltak és nagyon aktívak. Sok-sok útinfót küldtek nekünk, megtudtunk mindent a vasúti átkelőkről, a különböző kocsanásos balesetekről, megtudtuk, hogy a rendéberőrei nagyon jól végzik a munkájukat a Malomparknál, legyen ez így továbbra is. 500-540-ig tudnak elérni. Rakia Buddy, ez pedig a folytatás a Besten.

0: sikerült megmozgatni minden porcikát? Jól van, így van ez jól. Van, akinek más sikerül megmozgatni, mondjuk a pénztárcánkat, bankszámlákat. Szia, a Nyíl utcán, a Bemtér irányában két busz vészvillog, és elfoglalja a sávot. Köszönjük szépen. Na most itt jön az érdekes trükk, mert hogy a mi hallgatóink azért ők kőkeményen tudják, hogy mitől döglik a réd, és mindenben megtaláljuk a megoldást. Együtt, halló, halló!
1: Közlekedési információm lenne. A Diószegi úton, akik mennek kifel a körforgalomnál, a bokor mögül ott áll egy aranyos kedves rendőrbács, egy bokitokival a kezével, leadja a drótot, és akik a körforgalomból a Diószeg irányába kifele mennek, akit a bácsi elküldött információt, fedik ki a sorból.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Oho, de a mi eszünkön nem járnak túl. Túl sokan vagyunk ahhoz. 500-540. Hívjanak bátran, hogyha látnak valami útra nem illét. Mivel menjünk tovább? Legyen valami jó, valami olyan kis lájtos, ami megmozgat. Itt is van.

0: Egymás után jönnek újabb és újabb üzenetek, most talán az egyik legérdekesebb. Szóval, igen. Ügyes rendőreink kiszúrták, hogy a Mikepécsi úti felüljárón a kínaiak egy 9 személyes buszban 12-en ülnek. András küldte. Köszönjük szépen. Andris, köszönjük. Hát igen, sok kis ember jó helyen is elfér. Ugye így lehet a mondást átalakítani. Picit egyébként tegyük a szívükre a kezünket. Azért mi is megcsináltuk ezt legénykorunkban egy párszor. Mi azt hiszem talán egy Trabantban fértünk be heten, és hogy meg tudtuk oldani. A rendőrei meg is állítottak, de hogy az volt az érdekes, hogy akkor még nem volt annyira profi a technika, és hogy ki lehetett úgy sunyogni azon az első ajtón, hogy ne vegyék észre, hogy még hányan voltunk a kocsiban. Valahogy megoldottuk. Szóval ezek hibás dolgok, nem kell így. Nyilván arról nem is beszél, hogy a hírekben hallható volt, hogy a biztonság mi mindenre jó. Tudtuk ezt eddig is, de egyébként talán ez a legegyszerűbb magyarázat, hogy azért célszerű magunkat bekötni, mert ugye az autónak a sebességével mi azonos sebességgel közlekedünk, de amikor az autó egy nagyot fékez, hogy valaminek neki megy, a mi sebességünk az töretlenül, változatlanul megy előre, tehát gyakorlatilag a mi testünknek a sebessége az még mindig az a 80 km/h, mondjuk, hogy akkor volt a kocsalás, innentől kezdve nem tudjuk lereagálni, és a kormány meg az ottani dolgok szóval szét fogják törni a bordáinkat és egyéb dolgokat, amit meg annyira nem szeretünk. Akiket viszont szeretünk, a vencelek, őket pedig köszönteni is fogjuk. Isten éltessen benneteket, ha valaki még nem tette volna meg, nem mondja el senkinek, hogy itt hallotta nálunk, legyen egyszerűen csak udvarias. Vencelek, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Vencel nevű hallgatóinkat! A Vencel szláv-német eredetű férfinév, jelentése koszorú, dicsőség. Számos híresség kapta ezt a nevet, Václav Havel, a Csehköztársaság volt elnöke, Sunda Vencel József hangszergyáros, a magyar cimbalom és a tárogató megalkotója, továbbá számos cseh király, és nem utolsó sorban ön kedves Vencel, aki most a rádiót hallgatja.
0: Mióta becézés, Benci? Majd nem tudom, hogy az, hogy menj. New Religion, ez viszont nálunk a következő. Bibi Rexa folytatja.

Radiohead és a Creep szól nálunk. De ezzel kapcsolatban egyébként vannak érdekességek, most arra mosdóra gondolok. Na, erről fogunk beszélni, jó, hosszasan kifejtjük majd. Ami izgalmasá teszi a napunkat egyébként, hogy a filmek irányába mozdulunk. Ma 25 éve mutatták be a Zoolandert egyébként, Ben Stillerrel és Owen Wilsonnal, és hát ez pedig, hogyha úgy tetszik, akkor az a mondani valója tulajdonképpen a dolognak, hogy a fényképező előtt mindenki pózol, felvesz valamilyen pózt, hogy próbálja kialakítani azt a karaktert, amire jó lehet. Így tartom az állam, ezt csinálom, és hogyha nagyon sokan vannak, akkor mindig van egy szereplő, aki azt mondja, hogy ez így nem oké, kezdjük előről, mert nem. És mindenkit ugye egy újabb 10 percnek nézünk elébe, mert ez most nem sikerült, aztán megint nem fog valakinek sikerülni, és ha már pózolásnál járunk, akkor egy kis önbizalmat préseljünk önökben, Afrojack-kel és Brable-el megyünk tovább, és hát jön a Teen Feet Tall, ami azt gondolom, hogy meg tudja alapozni picit, ami, hát, hogy mondjam, a lelki világunkat így ezen a hétfői napon. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, bestfmdebrecen.hu, itt tudják majd regisztrálni a maszülötteket. Ugye szeptember 28-a van, és hát ezen a napon is rengetegen látták meg a napvilágot, úgyhogy itt az ideje, hogyha van ilyen ismerőse, barátja, szeretje, akkor regisztrálja őt. A torta ikont kell keresni ezen a felületen, arra rányomni és küldeni nekünk, hogy kik azok a szerencsések, akikre gondolnak, mi pedig a szerencsések közül is megtaláljuk majd a legszerencsésebbet, aki a Kisangyal cukrászda Roblox tortáját, ami vanília, ropogós csokival és sós karamellel lesz majd kivitelezve. Mindig van a kreatív ötletek, Kisangyalék ebben nagyon jók. Afrojack pedig a folytatás, ahogy ígértem, ez a Best FM.

0: Roya Gigolo, sper că ați spuneam mai atât California Dreaming. Most pedig Armand van Helden fogadott lánya, Armand Évi, elmondja a friss híreket. Ez a Best FM.
1: Jön a nagy erdő hete, megrendezték a káposztás napokat Hajdúhatházon. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Armand Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Október 5-e és 11-e között rendezik meg Debrecenben a Nagy Erdő hetét. A programsorozatot idén már 7. alkalommal tartják meg, és az a cél, hogy bemutassák a város egyik legismertebb természeti értékét. Gyalogos természetismereti túrák, kiállítások, előadások várják az érdeklődőket. Emellett koncerteket és családi programokat is szerveznek. A programok megvalósításában többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Mélius Juhász Péter könyv, a Nagyerdei Kultúrpark, a Déri Múzeum, az Agora Tudományos Élményközpont és a Debreceni Fotóklub is részt vesz, tudta meg a Hajdu Press. 60 csapat készített káposztás ételeket a hétvégén Hajdúhatházon, ahol 22. alkalommal rendezték meg a káposztás napokat. A legnagyobb 2500 literes üstben 750 adag paradicsomos babos káposzta rotyogott, ehhez 150 kg káposztát, 140 kg húst és mintegy 50 liter paradicsomot használtak fel. A rendezvényen töltött káposzta, toros káposzta és káposztás lepcsánka is készült. A programon idén is sok helyi közösség vett részt. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a gasztronómiáról szól, hanem a közösségépítésről is. A káposztás napok középpontjában ezúttal is a város saját káposztafajtája, a hatházi lapos állt. A helyi káposztát a városban termesztik, és a szaporító anyagot is helyben állítják elő, írja a Dehír. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
1: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
0: Köszi, Évi! 5 perccel vagyunk 9 óra után, és jövünk a Dracula féle megközelítésen. Lesz majd Ugly Kid Joe, jó helyen vannak zeneileg is, hogyha pedig szeretnénk egy igazán jó városban lenni, akkor küldjék el nekünk minden olyan akadályt, ami elég gördült. 500-540 itt tudnak elérni.
4: Zenei óra.
5: Most is
0: veled. Dracula. Jaj, de félelmetes. De attól viszont ne féljenek, hogy a Best FM Debrecenen keresztül ne regisztrálják azokat, akik ma születtek. Jó, tehát most még lehet tenni egy pár percig, utána egyszer csak összeérnek majd az ujjaim, és lezárjuk, és Anitával együtt megmondjuk majd, hogy ki a legszerencsésebb, aki megkapja a kisanyja a Roblox tortáját, ami nagyon-nagyon rendben van, nem csak kreatív, hanem nagyon finom darab is. Hölgyek és urak, ez a Best FM. Jó reggelt!

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Ace of Base szól nálunk mindig. Igen, always, always have, always will. Erről szólt a dal nagyjából, és amerre megyünk, az pedig egy érdekes gondolatiság. Mi lenne, hogyha most egy picit rá tudnánk szenni arra időt, hogy úgy belül így megváltozzunk egy kicsit. De nem tudom, mert vannak olyan dolgok, amire egyszerűen nem tudunk annyit várni. Vannak olyan dolgok, amit halogatunk, és tök feleslegesen csináljuk, és ott azon gondolkodtam el, hogyha van egy kis idő, mert az embernek általában nincsen. Tehát sok-sok mindent akarunk megcsinálni egy nap alatt, oda akarunk érni, el akarjuk végezni a feladatunkat, rendbe rakni, gyerekek, család, oké, minden a helyén, rendben van, tele van a hűtő, vagy van benne valami, ez is egy fontos dolog, hajszoljuk ugye, hogy fehérje és proteinforrása legyen a családnak, mindent próbálunk elérni, de vajon van-e időnk arra, hogy valakitől megkérdezzük, hogy hogy van, vagy akinek megígértük, hogy visszahívjuk, azt visszahívjuk-e, mert a következő feladatok újra és újra ugye elénk gördülnek, és tudjuk, hogy amennyire örültünk mondjuk a 90-es évek, 80-as évek végén, hogy megjelentek a mobiltelefonok, innentől kezdve ezzel a mobil dologgal folyamatosan elérhetőek vagyunk, és mindig újabb és újabb feladatokat kapunk, és lehet, hogy ezeket jó lenne, hogy egy picit félre tudnánk tenni, amikor adott esetben erre van lehetőség, mert lehet, hogy ezekre a mondatokra, amilyen tök egyszerűen hangzik, hogy hogy vagy, mi van veled, boldog vagy, jól érzed magad, ezekre nem marad idő, és hát, hogyha 1000 évünk lenne, lehet, hogy akkor sem maradna rá. Viszont csináljuk azt, hogy tudjuk azt, hogy csak ennyink van, és ezt próbáljuk meg jól kihasználni. Két Barry érkezik, és hoz nekünk 1000 évnyi dolgot érdekességekkel, gondolatokkal és egy filmrészlettel.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
3: Én, Edward Cullen.
2: Neked, Bella Swan.
3: Neked, Bella Swan.
2: Hűtársad leszek.
1: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

Royal Jingle szólt nálunk, California Dreaming, mennyit játszottuk, Istenem, Szilvivel, kiválság műsorban, mikor? Hát nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt. Rengeteget mentek ezek a dalok. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye beszélgettünk már sok mindenről, de fél tíz magasságában olyan túl sok dolgot nem kell elárulnunk, hogy az utakon valamikor hajdarában, Danában még korán reggel történt két koccanásos baleset.

mindezt személyes ügynek vennie. Ez egy internetes poén, amelyhez az ő videóját használták fel. Azért van ebben valami megnyugtató egyébként, hogy itt jár még a világ, hogy lehetünk világsztárok, és lehetünk bármi, akkor is előfordulhat az, hogy mi, nem tudom, a világ legnagyobb politikusai vagyunk, vagy megfejtői, vagy tudományos szakemberei, vagy világsztárok, vagy óriási sportolók, még akkor is ott van mindig a nagy kérdés, hogy bemegyünk a gyerekszobába, kinyitjuk az ajtót, hogy figyelme, te erről mit gondolsz? Mert a gyerekek egy kicsit mindig előttünk járnak, és így van ez jól. Mi adjuk a tapasztalatot, ők pedig megfiatalítanak bennünket. Rick Astley most remélhetőleg ezt teszi sokunkkal, akik már régebb óta fiatalok.

A doktor Alben szól nálunk, aztán jönnek majd a Szabó tesók, együtt fogunk majd beszélgetni sok-sok mindenről, mert hogy jönnek a születésnaposok is hamarosan. Hello lányok, nem tudok elmenni emellett. Tehát egyszerűen Dévényi Tibi bácsi jut eszembe, akárhányszor meghallom doktor Alben. Doktor Alben valamikor volt a Három kívánságban, és ugye gyerekkorunk nagy műsora volt, az álmaink valósultak ott meg valahol, és emlékszem el, és lehoztuk doktor Alben Debrecenbe többekkel, és Dévényi Tibi bácsit is elhívtuk, mert hogy legyen így jó, és akkor ő volt az egyik DJ. És Dévényi Tibi bácsi, amikor meglátta a doktor Albent, akkor egyből odaszaladt, és azt mondta, hogy my friend, és így húzta magára, és nézett az előadó, hogy most akkor mi történik. Aztán rájöttünk, hogy azt hitte Tibi bácsi, hogy a 30 évvel ezelőtti sztorira még emlékszik az előadó, de nem így történt. Kedves lányok, kedves fiúk, tessék figyelni, pláne, hogyha ma születtetek, vagy ma születtetek, valahogy így, mert hogy hamarosan köszöntünk benneteket.

0: péntek. Hello, lány!
1: Hello, fiúk! Jó reggel!
0: Megjött Anita,
1: na,
0: szia Anita! Minden oké?
1: Okay?
0: A csillagok?
1: Hogy így összekeveredtünk. Kell egy bizonyos csillagállás ahhoz,
0: igen,
1: hogy a két szabó reggel
0: egyébként
1: együtt
0: igen
1: köszöntsöm.
0: Igen. Nem, hogy vennénk mind a ketten egy-egy...
1: Micsoda?
0: Hát mondjuk egy izét, egy Suzuki-t.
1: Igen,
0: és akkor mind a ketten lehetnénk Taylor Swift-ek. Csak hogy összerakjuk a reggel. Na jó.
1: Nem mondod, hogy most jutott eszedbe.
0: Na most ezzel gondolkodtam, hogy rád néztem.
1: Előre.
0: Nem, nem volt bennem ilyen. Az viszont igen, hogy köszöntsük a születésnaposokat, mert rengetegen vannak. Kezded vagy kezdjem?
1: Kezdem én, jó? Bai Jánossal, akit felesége Anita, és a kisfia Zéti köszönnyír Márton falván. Azért kezdtem el, mert egyébként mindig itt variálnál, hogy ki kezdjen.
0: Igen, nem azért, de nem volt az a hosszú üzenet. Jó, de semmi gond, most jön a lényeg. Figyelj, Dr. Pál Brigittát köszönti apa, anya Bettina Franciska, 26 esztendős lett egyébként, boldog születésnapot kívánok a doktornőnek.
1: Szabó Tiborné Júlcsit is köszöntik, aki nélkül még a nap sem kel fel, ezt érzi minden nap a férje, a gyermekei és az unokái.
0: Varga Balázs köszönti Varga Balázs, azt szerintem saját magát köszönti, mert hogy dolgozik, majdnem megfeledkeztem magamat nevezni, így jár az, aki a születésnapján is dolgozik. Jó fej, Bali.
1: Na és itt vannak a Répa tanya lakói, ismered őket?
0: Nem.
1: Tobi.
0: Nem.
1: Na majd most megismered, hogyha Répási László lesz a nyertesünk, akkor reméljük majd bemutatkozik. Egy ilyen csodás napon született, és pedagógusként az élet egy hirtelen nagy fordulattal a mentőszolgálatos sodorta, ahol már 15 éve szolgálja az embereket.
0: De a répatanya az mi lehet vajon?
1: Hát nekem gondolom, hogy nem káposztát ültetnek ott. Nem
0: valami,
1: tudom,
0: valami ilyesmi? Nem tudom, na majd elmondják. Molnár Gergőt, apa, anya, nővéred Dóra, barátnőd Fruzsi és a Mézes Kalács. Mézes Kalács köszöntik, 18 esztendős lett. Nem az számít, hogy milyen magasra jutsz az életben, hanem hogy milyen emberré válsz közben. Mi pedig büszkék vagyunk arra az emberre, aki ma 18 évesen előttünk áll. Boldog születésnapot kívánunk, nagyon szeretünk.
1: Tiba is annak üzeni a szerelme és a kisfia, hogy most, hogy 40 lett, ne aggódjon, mert hogy ez még csak a próbaüzem, tesztüzem. A legszebb évek még most jönnek.
0: A nagy Harry Potter rajongónak, Kozák Annabelle Erzsébetnek, Cosmix és Cosmix né kíván boldog 9. születésnapot.
1: Radocsai Attilánit is köszöntik, tündérként gondoskodik az egész családról, lánya Anikó is családja.
0: Pirohov Arankát gyermekei, unokái köszöntik, 66 esztendős lett, születésnapja alkalmával köszöntjük Aranka mamit, imádja az unokáit, nagyon sok időt tölt velük, emellett szívesen kirándul, egyik kedvenc helye egyébként Erdély.
1: Kozák Annabella ma tölti a 9. életévét, 3 kis cica most csatlakozott a családhoz, már ez is felér egy szülinapi ajándékkal, meg lehet egy tortával?
0: Benne van. Major Lajos, a felesége köszönti, boldog születésnapot kíván neki. Molnár Gergő családja és barátnői, 18 éves lett ő, és a legfigyelmesebb pár és fiú. Az hogy van? Az hogy jön össze?
1: Hát össze lehet hozni.
0: Igen, ja, hogy abban a barátnőjével együtt, hogy figyelmes pár, valami ilyesmi. Igen. Na, az a lényeg, hogy sokat segít a családnak, és a legjobb egyébként ő a FIFA-ban, nem tudom. Gergőknek küldjétek át a mindenképpen az ökontját, és én kihívom.
1: Mezei János ma tölti a 60. életévét, Margó köszönti Hajdúböszörményben.
0: Csáti Csabát, Anikó, 40 esztendős lett, Bájer Antal Lászlót, Bájer Ferenc, aki 28 éves.
1: És Cipszer Arnoldot is nevezték, tényleg még így kiírták nekünk, hogy így kell kiejteni, Cipszer. Cipszer Arnold, ő nagyhegyesen ünnepel, imád grillezni, borgácsozni, egyébként fogalma sincs a nevezésről.
0: Jó, az jó, az
1: a felesége és a gyermekei megoldották.
0: Kovács Flórát anyukája és apukája köszönti, 6 esztendős lett forró, és hát nem tudom, lehet, hogy iskolában van, vagy még nem. Vagy ha ma lett 6 esztendős, akkor nem. Akkor ő még jövőre megy suliba, ugye?
1: Igen. Ja, és még vagyok én. Gyákon Nagy Boglárkát is ünnepeljük ma, és a családja is, illetve Fruzsi, aki benevezte, 27 lett ma Bogi, és egy nagyon csodálatos barát és édesanya, és nagyon megérdemli a tortát.
0: Na, mert akkor nézzük meg, hogy vajon ki az, aki a legszerencsésebb talán. Hát akkor lesz igazán az, hogyha fölveszi a telefont. Halló, halló, halló, jó reggelt, Júlcsit keresem.
2: Én vagyok.
0: Csókolom a kezét. Van egy mondat, amit szeretnénk használni, és úgy tudjuk, hogy önhöz kötődik, ebben segítsen nekünk. Úgy csak na, hogy csak na.
2: Igen.
0: Használná a cégünk. Mi vagyunk a Best FM Rádió, és azt találtuk, hogy legyen egy olyan, hogy Best FM Debrecen, úgy csak na, hogy csak na. Ugye adja hozzá a nevét.
2: Igen.
0: Köszönjük előre is. Kedves Szabó Tiborné Julcsi, szeretnénk köszönteni a gyermekei, unokái és férje nevében. Boldog születésnapot kívánunk a világ legjobb anyukájának és nagymamájának, a Körmös királynőnek. Ezt az üzenetet kaptuk. Kedves Julcsi, mivel fog telni a mai napod?
2: Köszönöm szépen, dolgozom, éppen most is dolgozom.
0: És most belekönnyeztél a körömbe?
2: Hát nem, mert szárad a lámpám.
0: akkor a lámpa fog elfüstölni. Drága Julcsikák, nem zavarunk. Én örülök neki, hogy egy picit megdobogtattuk a szíved. A kis angyal cukrászdában egy Roblox torta ott vár, jó? Nincsen rajta semmilyen ilyen, nem tudom, mik szoktak lenni. És ilyen géllak, meg ilyenek nincsenek rajta. Ez egy ilyen vaníliás, ropogós, csoki, sós karamell torta.
2: Köszönöm szépen.
0: Nincs mit, Julcsi. Boldog szépen. Születésnapot neked. Szia, szia, szia.
2: Köszönöm szépen. Hello.
0: Na, hát így mennek a dolgok, látod?
1: Na, hát ha annyira látod? Flexelni akartál azzel, hogy mit mondtál?
0: Nem, most, várjál,
1: de mondtam
0: a géllak?
1: Igen, akkor nem mondhatod volna, hogy pudinggél, és ez jöhetett egyébként volna a tortához, igen. És akkor elhitte volna mindenki, hogy értesz egyébként a körmös cuccokhoz.
0: Figyelj, értek hozzá, de nem, tényleg nem akarom most a Krisztál Nils termékeit bemutatni, de amúgy... De nem, attól mit akartam mondani, hogy tudod, mi a legkellemetlenebb? Hogy bejövünk, szórakozunk a nevünkkel, elmondjuk, hogy itt van Szabó Anita, itt van Szabó Tomi, tök jó. A nyertesünk pedig Szabó Tiborné. Szerinted mit gondol rólunk a város? Hogy, hogy valószínűleg nem sorsoló program döntötte el, hanem ezek valamit ott mókoltak.
1: Nem, hát így állnak a nem ismerjük őket. Beszéltük, igen, igen.
0: Dua Lipával folytatom, Anita pedig hamarosan érkezik, és a friss hírek. Szép napot mindenkinek!

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Egyetemi alma kerülhet a közétkeztetésbe Debrecenben. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. Több helyen is tűz volt Hajdúbiharban a hétvégén. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: A Best FM-en.
3: A Debreceni Egyetem alma ültetvényének termése már a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben is megjelenik. Az egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén egy 3 hektáros mintaültetvényt mutattak be. Bács Zoltán rektor szerint a cél, hogy a későbbiekben az egyetem agrár kutatóhelyein és tangazdaságaiban megtermelt alapanyagok mellett a régió gazdálkodóinak terményei is megjelenjenek, a közétkeztetésben és a betegellátásban is. A tervek szerint a helyben előállított alapanyagokat a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetésben is felhasználnák. Az egyetem szerint így a helyi termelőket is jobban be lehetne vonni az élelmiszerellátásba, közölte rádiónkkal az Unideb. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. A MÁV csoport azt közölte, ma reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul. Egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. 7 tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a hajdúbihari tűzoltókat. Debrecen és Bocskai kert között mintegy 500 négyzetméteren égett a száraz ajnövényzet és a bozót a vasúti pálya mellett. Hajdúhatházon egy családi ház konyhájában berendezési tárgyak kaptak lángra. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, senki nem sérült meg. Sárrét udvar külterületén több mint 1000 négyzetméteren égett a búzatarló, egyek külterület száraz fű és szemét égett, Hajdúsámsonban pedig egy családi ház udvarán gyulladt ki egy szalmabála. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. Bihar-Torda külterületén egy leszakadt faág akadályozta a forgalmat. Ezt a tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el, közölte a katasztrófa védelem.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Folytatódik az indián nyár, akár 23-25 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken. Éjszakára viszont 9-10 fokig is lehűlhet a levegő. Nem lesz front felettünk, derült napokra számíthatunk.

Debrecen zenei kedvencei között Marco Leo és a Gangsters Paradise indult el itt a Best FM-en 4:11 után egyetlen perccel. Kellemes szép napot, jó munkát, jó utat mindenkinek, én Szabó Anita vagyok, és együtt rádiózhatunk ma is 14 óráig. Az utakról jöhetnek az infók a hétfő délelőttben, én is hozok egy fülest méghozzá Katától, aki a téglási lehajtónál a 4-esen a benzinkút előtt találkozott a rendőreivel egy fehér autóból. Mérnek 60-as táblánál legyenek óvatosak, további szép napot, jó rádiózást mindenkinek!

0: jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
3: Szájtek reklámtechnika.
4: Megvalósítjuk ötletet.
3: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
5: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
3: Maxprint.hu.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, önbátran bízhat a megérzéseiben, amikor fontos kérdésekben kell döntenie, a szerelmi siker érdekében kezdeményeznie kell, nem pedig reagálni.

tüzet célt. Tűz, kissé túlfűtött lesz ma, a nagy gerjedelemben elveszítheti arányérzékét, ha szavai és tettei között láthatóvá válik a szakadék, súlyos árat kell érte fizetnie. Mérleg, még mindig a munkájába temetkezik, néhány feladatát nem egészen úgy sikerült befejeznie, ahogy szerette volna. Skorpió, ma kicsit rendmániássá válik, szeretne maga körül mindent átrendezni, sőt, még az emberi kapcsolatait is felülvizsgálja. Nyilas, párkapcsolatában minden a legnagyobb rendben, de a gyerekek körül lehet némi gond, anyagilag jól áll, ne sajnáljon a hobbiára költeni. Bak, a figyelmet tanúsít partnere iránt közös programokat szervez, ő ezt azonnal viszonozza, és jól fogják érezni magukat egymással. Vízöntő, ha azt csinálja, amihez valóban ért, és kerüli a meggondolatlan, elhamarkodott lépéseket, rendkívüli sikerre számíthat, anyagilag is felelősnek érzi magát szerettei iránt. Alak, roppant energikusan dolgozik, hisz abban, hogy azt is elérheti, ami pillanatnyilag elérhetetlennek tűnik.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en 3/4-11 felé. Közeledünk, alapvetően kellemes időre készülhetünk ma is, de a frontérzékenyek számára kihívást tartogatnak a következő napok. Egyébként egész héten kellemes napos időre lehet készülni csapadék nélkül, a napsütés pedig a hangulatunkra is rányomja majd a bélyeget, pozitívan. Ebben biztos vagyok, ahogy abban is, hogy nagyon sokan várják már a névnapi köszöntésünket, a vencelek ünnepelnek, illetve a házassági évfordulós párokat is köszöntjük, hiszen ők is benne vannak a kis kalapban, és sorsolunk majd közülük nem sokára. Dash Young Fly és Azaria 3-as, a Pannonia pedig már is érkezik, addig is itt

0: Vesztesen szól a 104.6-on ezen a szép hétfő délelőttön sem maradhatnak el a köszöntések. A házasság évfordulós pároknak is gratulálunk, és sok boldog évet kívánunk, illetve minden ma ünneplő névnaposnak. A vencelek közül pedig kisorsoltuk a mai nyertesünket, aki még éppen az óvodás éveit éli, de anyának itt van a telefonszáma előttem.
1: Szabó
0: Szibere Beáta. Szia Beáta, Best FM Rádió, Szabó Anita vagyok. Hello, hello.
1: Szia.
0: Merre van ez a kis édes szájú lurkó?
1: Hát az óviba van, de mi amúgy az óvival szembe lakunk, és hát most látom őt az udvaron, úgyhogy...
0: Nem mondod, és tudja Vencel, hogy anya figyeli egyébként napközben?
1: Hát tudja, mert szoktam mondani neki, hogy jaj, itt játszottál, meg láttam, hogy ott a fa körül játszottatok a gyerekekkel, úgyhogy tudja, hogy meg hát átsétálunk reggelente, úgyhogy hát látja, hogy azért közel vagyunk.
0: Aha, hát egy nagyon mázlista gyerek, aki a legtovább aludhat, nem?
1: Igen, hát ő alszik a legtovább. Mert még elviszem a nagyot az iskolába, és ő még közbe kell fel, és akkor mire én hazaérek, addigra viszem át őt az óviba, úgyhogy...
0: És mit kért ma reggelire?
1: Töltött fánkot, lekvárral töltött fánkot.
0: És meg is szokta kapni?
1: Hát amúgy nem nagyon, de ma odaadtam neki a névnapi alkalmából, mondtam, hogy most megeheti.
0: Értem, hát akkor ma indokolt volt a töltött fánk. És ami még indokolt lesz, akkor délután, hogyha lesz kedvetek, így óvi után, akkor a melancs cukrászdába is várnak benneteket. Vencel ugyanis megnyerte a Best FM ajándékát, egy két főre szóló süti meghívást.
1: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki.
0: Tudta, hogy belevezted a torta olyan nyereménysorsolásra?
1: Nem, amúgy nem tudta.
0: Akkor ez most meglepi lesz Vencelnek.
1: Meglepi lesz neki, igen.
0: Kívánunk Vencelnek nagyon sok boldog névnapot, add át neki mindenképpen óvi után, a melancsba pedig jó étvágyat.
1: Köszönjük szépen.

0: a Best FM.
1: Kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, rekordot úsztak Berettyóújfaluban. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszá is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik. Az árak.
1: Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Rekord született a berettyóújfalui 24 órás úszáson. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő programján 218-an vettek részt, és összesen mintegy 271 kilométert úsztak, ami az esemény történetének eddigi leghosszabb távja. A résztvevők egymást váltották a medencében. Családok, baráti társaságok és sportolók is csatlakoztak a programhoz. A Debreceni Sportcentrum triatlonosai, több helyi úszócsapat és a kabai úszók mellett Mihály falváról is érkeztek résztvevők. A szervezők azt közölték, céljuk nem a versenyeztetés volt, hanem az, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást, számolt be róla a De Hír.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. A

Barbizon és a Pretty Woman szó a Debrecen zenei kedvencei között a hétfő délelőtt utolsó órájában. Közeledik az ebédidő, kitartást kívánok mindenkinek a munkában. Az utakon pedig óvatosságra intünk mindenkit, és jó hír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlag fűszezon csúcsidőszaka. A leülés közepes szintre mérsékelte ugyanis a parlag fű koncentrációját, a pollenterhelési csökken és a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. Keresünk egy almás telefont is, amit szombatról vasárnapra viradó éjszaka hagytak el egy taxiban itt a belvárosban. Egy 15-ös modellről van szó, rózsaszín tokja van, hogyha valaki látta, tud róla, ami egyébként kikapcsolt állapotban van, és azóta sem tették töltőre, akkor mindenképpen jelezzen nekünk 500-540 a forró drót, az önök kedvencek között pedig már a Here We Go Again érkezik. Itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
4: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
5: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
7: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
6: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
8: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
9: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
10: Után újra.
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, this is James Blunt.
13: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
14: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
15: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Bárhol is vagy. Ott van veled.
11: A Best FM.
10: A Best FM.

Nem szól a 104.6-on kellemes délelőttet. Jó utat, jó munkát mindenkinek, hogyha valaki szereti Szabó Magda világát, már pedig nagyon sokan szeretik, annak most érdemes lesz egy kicsit megállítani a hétköznapokat. Szerdán ugyanis kezdetét veszi a 9. Magda Fest Debrecenben. Szeptember 30-a és október 5-e között 6 napon át több helyszínen találkozik az irodalom, a színház, a zene és a film, és természetesen Szabó Magda szellemisége. A fesztivál nyitányaként szeptember 30-án este 7-kor az Abigail című musical érkezik a Csokonai Fórumban, de lesz majd filmválogatás, workshop, irodalmi séta, koncert és több különleges színházi program is, amelyről bővebben beszámolunk itt a Best FM-en, a zenei folytatás pedig már az Anna Deria Tájcajú indul el fél 12 után.

0: Thank you!
1: A legfrissebbek az utakról.
2: Best FM Rádió.
3: Szia, Szabó Sanyi vagyok. A diószegi körforgalomba kamerázzák azokat, akik nem teszik az irányjelzőt kifele menet. Mondta már valaki?
2: Most te vagy az első, te fülelted le először. Na, hol van ez pontosan, merre? Mondd el még egyszer.
3: Diószegi úti körforgalomba.
2: És hol állnak a rendőrök?
3: Hát ott állnak pontosan, ahogy le tudják kamerázni, 100 méterrel utána állítják kifele, aki nem irányjelzőzött, kifele menet.
2: Akkor csekkel folytathatják tovább az utat.
3: Igen. Az kötelező irányjelzés elmaradása 26 ezer forint plusz 3 pont. Ez a büntetési tétele.
2: Sanyi, mindent tudsz, de jó. Köszönjük szépen.
3: Szívesen.
2: Hello.

0: 0600-545. Best FM kívánság műsor.
1: Jön a nagy erdő hete, megrendezték a káposztás napokat Hajdúhatházon. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Október 5-e és 11-e között rendezik meg Debrecenben a Nagy Erdő hetét. A programsorozatot idén már 7. alkalommal tartják meg, és az a cél, hogy bemutassák a város egyik legismertebb természeti értékét. Gyalogos természetismereti túrák, kiállítások, előadások várják az érdeklődőket. Emellett koncerteket és családi programokat is szerveznek. A programok megvalósításában többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Mélius Juhász Péter könyvtár, a Nagyerdei Kultúrpark, a Déri Múzeum, az Agora Tudományos Élményközpont és a Debreceni Fotóklub is részt vesz, tudta meg a Hajdu Press. 60 csapat készített káposztás ételeket a hétvégén Hajdúhatházon, ahol 22. alkalommal rendezték meg a káposztás napokat. A legnagyobb 2500 literes üstben 750 adag paradicsomos babos káposzta rotyogott, ehhez 150 kg káposztát, 140 kg húst és mintegy 50 liter paradicsomot használtak fel. A rendezvényen töltött káposzta, toros káposzta és káposztás lepcsánka is készült. A programon idén is sok helyi közösség vett részt. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a gasztronómiáról szól, hanem a közösségépítésről is. A káposztás napok középpontjában ezúttal is a város saját káposztafajtája, a hatházi lapos állt. A helyi káposztát a városban termesztik, és a szaporítóanyagot is helyben állítják elő, írja a De Hír. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapódunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
1: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
3: Célállomás
0: Debrecen.
3: Pozíció
0: 104,6.

Derűs délután jó rádiózás továbbra is a zenei kedvencekkel. Itt a Best FM-en délmúlt 10 perccel. Jó étvágyat az ebédhez. Ez már a déli kívánság műsor Szabó Anitával és azokkal a dalokkal, amelyeket önökön keresztül küldhetünk el valakinek egy szép kis üzenettel, vagy anélkül. Martintól érkezett az első kérés. Sziasztok! Az én kis drágámnak, Violettának küldeném Dástól a levél című dalt, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, várom haza. Én pedig hozom Dest dalát, és délután kettőig várom a zenei kéréseket itt a Best FM stúdiójában. Írjanak, hívjanak, keressenek bátran.

Fél egyelőtt 4 percre járunk, remélem, hogy mindenki a jól megérdemelt ebéd idejét tölti, és ha teheti, akkor sétál is egyet ebben a szép időben, 23 fokban Debrecenben. A Best FM-en a 104.6-on pedig folytatódik a hétfő déli kívánságműsor, a Diószegi úti körforgalomban pedig figyelnek a rendőrök, nem pontosan a körforgalomban, hanem utána egy pár méterrel, méghozzá azt nézik, hogy használják-e az indexet az autóval közlekedők, és büntetést is kiosztanak ellenkező esetben, úgyhogy tartsák be a szabályokat, bármerre is járnak. Lubbega egyik slágerét pedig Márknak küldi a családja, nagyon boldog születésnapot kívánnak neki, illetve köszönik Márknak, hogy soha nem hagyja unatkozni a családot. Érkezik a Mambo No. 5 a Best FM-en, a forró drót 500-540.

A hétfő déli kívánság műsorban gyorsan egy trafiinfót is megosztok önökkel. Júlcsi jó voltából, aki a 4-es számú főúton Debrecenből kifelé Apafánál találkozott a rendőrségi autóval. Sebességmérés zajlik ezekben a percekben is, óvatosan a gázpedállal, és kérjenek egy kedvencet akár az anyós ülésről is, 500-540 a forródrót. Dúri pedig a keresztfiának szeretne nagyon sok sikert kívánni a vizsgájához, és a C-Block So Strong Out című dalát küldi neki szeretettel, és üzeni neki, hogy mindenki értett szurkol. Ahogy a Best FM is, hogy mi legyen a következő kedvenc, azt pedig mondják meg önök. 14 óráig kívánság műsor, itt a Best FM.

0: Quest FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Egyetemi alma kerülhet a közétkeztetésbe Debrecenben. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. Több helyen is tűz volt Hajdúbiharban a hétvégén. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A Debreceni Egyetem alma ültetvényének termése már a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben is megjelenik. Az egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén egy 3 hektáros mintaültetvényt mutattak be. Bács Zoltán rektor szerint a cél, hogy a későbbiekben az egyetem agrár kutatóhelyein és tangazdaságaiban megtermelt alapanyagok mellett a régió gazdálkodóinak terményei is megjelenjenek, a közétkeztetésben és a betegellátásban is. A tervek szerint a helyben előállított alapanyagokat a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetésben is felhasználnák. Az egyetem szerint így a helyi termelőket is jobban be lehetne vonni az élelmiszerellátásba, közölte rádiónkkal az Unideb. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. A MÁV csoport azt közölte, ma reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul. Egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. 7 tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a hajdúbihari tűzoltókat. Debrecen és Bocskai kert között mintegy 500 négyzetméteren égett a száraz ajnövényzet és a bozót a vasúti pálya mellett. Hajdúhatházon egy családi ház konyhájában berendezési tárgyak kaptak lángra. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, senki nem sérült meg. Sárrét udvar külterületén több mint 1000 négyzetméteren égett a búzatarló, egyek külterület száraz fű és szemét égett, Hajdúsámsonban pedig egy családi ház udvarán gyulladt ki egy szalmabála. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. Bihar-Torda külterületén egy leszakadt faág akadályozta a forgalmat. Ezt a tűzoltók motoros lánc fűrésszel távolították el, közölte a katasztrófa védelem. Folytatódik az indián nyár, akár 23-25 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken. Éjszakára viszont 9-10 fokig is lehűlhet a levegő, nem lesz front felettünk, derült napokra számíthatunk.
0: A hírek után folytatódik az éri kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540.
1: 500-540.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, Anita Zsolt vagyok.
1: Szia, Zsolt.
2: Táncrended tele van már, vagy van még egy?
1: Mondhatod.
2: Legyen Afrik Simonitról
1: a Hafenana.
2: Hafenana, így
1: van. Oké, szép délután neked, szia.
2: Neked is, köszi, szia.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szájtech reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
7: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.
15: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

Dérhen és Kassza Tibi közösével folytatódik, és ér véget egyben a déli kívánság műsor itt a Best FM-en. Sziasztok, Móni vagyok. Szeretném kérni Kassza Tibi és Dérheni közös számát, ma van a születésnapom. Küldeném a páromnak, Lacinak azon az üzenettel, hogy köszönöm, hogy van nekem, nagyon szeretem, sietek haza munka után, köszönöm, puszi. Kedves Móni, hát Isten éltesen nagyon sokáig, én már is hozom neked, nem csak a párodnak, Kassza Tibi és Dérheni közösét, legyen csodás napod, és kívánok mindenkinek szép délután, a folytatásban is találkozunk legközelebb holnap délelőtt itt a 104.6-on. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Szilágyi, én Erika vagyok, a 471-esről szeretném bejelenteni, hogy a tiszta víznél a vasúti átjáron a lámpa nem működik. Nyíradony fel, hogy megyünk a 471-esen, Aradbány és Tiszta víz között.

0: kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, rekordot úsztak Berettyó Újfaluban. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik.
0: Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanótesteket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Rekord született a berettyóújfalui 24 órás úszáson. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő programján 218-an vettek részt, és összesen mintegy 271 kilométert úsztak, ami az esemény történetének eddigi leghosszabb távja. A résztvevők egymást váltották a medencében. Családok, baráti társaságok és sportolók is csatlakoztak a programhoz. A Debreceni Sportcentrum triatlonosai, több helyi úszócsapat és a kabai úszók mellett érmi Mihály falváról is érkeztek résztvevők. A szervezők azt közölték, céljuk nem a versenyeztetés volt, hanem az, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást, számolt be róla a De Hír. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

társnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Hazai, a Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: Jön a nagy erdőhete, megrendezték a káposztás napokat Hajdúhatházon. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 5-e és 11-e között rendezik meg Debrecenben a Nagy Erdő hetét. A programsorozatot idén már 7. alkalommal tartják meg, és az a cél, hogy bemutassák a város egyik legismertebb természeti értékét. Gyalogos természetismereti túrák, kiállítások, előadások várják az érdeklődőket. Emellett koncerteket és családi programokat is szerveznek. A programok megvalósításában többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Mélius Juhász Péter könyv, a Nagyerdei Kultúrpark, a Déri Múzeum, az Agora Tudományos Élményközpont és a Debreceni Fotóklub is részt vesz, tudta meg a Hajdu Press. 60 csapat készített káposztás ételeket a hétvégén Hajdúhatházon, ahol 22. alkalommal rendezték meg a káposztás napokat. A legnagyobb 2500 literes üstben 750 adag paradicsomos babos káposzta rotyogott, ehhez 150 kg káposztát, 140 kg húst és mintegy 50 liter paradicsomot használtak fel. A rendezvényen töltött káposzta, toros káposzta és káposztás lepcsánka is készült. A programon idén is sok helyi közösség vett részt. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a gasztronómiáról szól, hanem a közösségépítésről is. A káposztás napok középpontjában ezúttal is a város saját káposztafajtája, a hatházi lapos állt. A helyi káposztát a városban termesztik, és a szaporítóanyagot is helyben állítják elő, írja a Dehír. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapat. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
0: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, 3 óra elmúlt. Tegyük egy kicsit hangosabbá a ma délutánt, nyomatjuk a legjobb zenéket, próbáljuk egy kicsit felpörgetni önöknek a munkaidőt. Kezdhetünk? Jön Calvin Harris és Ellie Goulding, és az I Need Your Love. A hí-

0: ez itt a Best FM a 104.6-on. Hát ha tényleg indulnak hazafelé, akkor mondom, hogy mire figyeljenek. Sajnos történt egy baleset a Kishegyesi út és az István út kereszteződésében. Elég nagy torlódást jelentettek onnan még pár perccel ezelőtt a hallgatóink. Valaki egyébként frissíthetné az infókat, hogy mi a helyzet ott most. Köszönjük szépen. Ezen kívül trafi van a 4-esen Ebes előtt nem sokkal, és mérnek a rendőrök Hatház belterületén a Béke útján is.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Legyenek ma délután is, ami szemeink és füleink kint az utakon, várjuk önöktől a közlekedési infókat, segítsünk egymásnak. A 30 9 33 104 6-ra írni tudnak, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak is. Előre is köszi a sok közlekedési infót, amit küldenek, és előre is szívesen a sok jó zenét, amit pedig majd mi játszunk önöknek. Nem sokára például jön Katy Perry és a Roar.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
3: Fegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
4: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Ő volt Katy Perry, itt a Besten.
1: Tényleg, amikor vagyok, a Mák utcán is működik a Trafipax.
0: Köszönjük szépen, tehát a Mák utcán Trafipax veszély. Illetve azt írja nekünk egy hallgatónk, hogy a Dózsa-György utca és az Ibolya utca kereszteződésében történt egy baleset, néhány másodperccel ezelőtt történhetett, egyelőre még a mentők, a rendőrök sincsenek ott. Egy motoros és egy autós ütközött, ott valószínűleg fennakadás lesz. Tehát az Ibolya és a Dózsa-György kereszteződésében úgy tűnik, hogy sajnos baleset van. Vigyázzanak magukra is, és egymásra is. A Besten pedig a közlekedési infók belé jönnek a legjobb zenék is. Itt a Kiss!

0: Ezt a FM-et hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. A vonalban pedig Balázs. Szia!
1: Szia, Vili! Trafipax van a 35-ös úton. Ahogy Böszörményt elhagyjuk, Görbeháza felé nem sokkal.
0: Köszi!
2: Jó utat kíván! A Best FM!
3: A Best FM!
0: Ja, ha már itt tartunk, egyébként azt olvasom, hogy az év első felében 379.327 gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést rendőrök a magyar utakon, majdnem 380.000, ez olyan 18 milliárd forintnyi büntetést jelent. Hát szerintem lenne jobb helye is annak a pénznek, úgyhogy vigyázzalak magukra is és a pénztárcájukra is, csak óvatosan az utakon. A kocsiban pedig dübörögön a Best FM, az teljesen oké, jön Sean Paul és Dua Lipa, és No Lie.

0: Hallgassáját!
1: Egyetemi alma kerülhet a közétkeztetésbe Debrecenben. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. Több helyen is tűz volt Hajdúbiharban a hétvégén. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A Debreceni Egyetem alma ültetvényének termése már a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben is megjelenik. Az egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén egy 3 hektáros mintaültetvényt mutattak be. Bács Zoltán rektor szerint a cél, hogy a későbbiekben az egyetem agrár kutatóhelyein és tangazdaságaiban megtermelt alapanyagok mellett a régió gazdálkodóinak terményei is megjelenjenek, a közétkeztetésben és a betegellátásban is. A tervek szerint a helyben előállított alapanyagokat a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetésben is felhasználnák. Az egyetem szerint így a helyi termelőket is jobban be lehetne vonni az élelmiszerellátásba, közölte rádiónkkal az Unideb. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. A MÁV csoport azt közölte, ma reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul. Egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. 7 tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a hajdúbihari tűzoltókat. Debrecen és Bocskai kert között mintegy 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és a bozót a vasúti pálya mellett. Hajdúhatházon egy családi ház konyhájában berendezési tárgyak kaptak lángra. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, senki nem sérült meg. Sárét udvar külterületén több mint 1000 négyzetméteren égett a búzatarló, egyek külterület száraz fű és szemét égett, Hajdúsámsonban pedig egy családi ház udvarán gyulladt ki egy szalmabála. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. Bihar Torda külterületén egy leszakadt faág akadályozta a forgalmat. Ezt a tűzoltók motoros lánc fűrésszel távolították el, közölte a katasztrófa védelem. Folytatódik az indián nyár, akár 23-25 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken. Éjszakára viszont 9-10 fokig is lehűlhet a levegő, nem lesz front felettünk, derült napokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. 4 óra elmúlt, szerintem most már mindenkinek ugyanazon jár az esze, hogy merre lesz a leggyorsabb a hazaút. Segítünk ebben is közlekedési infókkal, és hozzuk a legjobb zenéket is. Hangerő föl, itt van Nagy Bogi és Dess, és ha jól leszek újra.
3: A hírek után már is

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Elindult a város hazafelé, hirtelen nagyon sűrű lett az élet minden úton. Legyenek óvatosak és türelmesek. Sajnos baleset van a Dózsa-György utca és az Ibolya utca kereszteződésének környékén. Ez nagyon megfogja ott a forgalmat. Illetve azt írja nekünk például Ági, hogy a Füredi Böszörményi kereszteződésben ma délután is rendőr irányít. Óvatosan, figyelmesen vigyázzunk egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És útközben is csak a 104.6. Jön az All City és a Fireflies.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.

0: Rest FM a 104.6-ot hallgatják. A Mák utcai Trafi Box köszöni szépen, nagyon jól érzi magát, továbbra is dolgozik. Ha arra mennek hazafelé, csak óvatosan.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: És nemrég egy hallgatónk hívott bennünket, kicsit kétségbe esetten. A Füredi úton, valószínűleg a benzinkút környékén elhagyott egy iPhone 11-es telefont. Ha esetleg netalántán véletlenül valaki megtalálná, akkor jelentkezzen a 0620-974-54-16-os telefonszámon. Tehát egy hallgatónk egy iPhone 11-et hagyott el, valószínűleg a Füredi út környékén. A becsületes megtaláló léci hívja a 0620-974-54-16-ot. Reméljük, hogy a telefon közben nem keresett új gazdát. Vigyázzanak a telefonjukra, és hallgassák a Best FM-et. Mindjárt jön David Guetta és a One Love.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu található elérhetőségeinken.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
6: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
5: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
7: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
9: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
10: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. Tündérkertpallag.hu.

0: FMN, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
2: A város hangja.
3: Flow rider. Alexander girl, I know what you like.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, 5:30 múlt, jó utat hazafelé mindenkinek, 5 órától pedig mindenki megkapja a magáét, mármint mindenki megkapja a kedvenc dalát. Nem sokára indítjuk a kívánság műsort, már lehet írni, lehet csörögni.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Így van, mostantól várom a kéréseket, aztán 5 órától élesben is kívánság műsor. És nyugi, addig is lesz mit hallgatni. Most például Zal Larson érkezik, ez a Last Life.

Rakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézd be, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, szkippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: hallgatják a 104.6-on, óvatosan a délutáni csúcsforgalomban. Nem egyszerű az élet ma sem a debreceni utakon. Baleset a Dózsa-György utcán, nagyon nagy torlódást jeleznek onnan a hallgatóink. Ma délután is rendőr irányít a Füredi Böszörményi kereszteződésben, dolgozik a Trafibox a Mák utcán, és a mi legfrissebb híreink szerint még mindig trafiznak a rendőrök a 4-esen Ebes térségében. Így állunk most odakint. Nálunk pedig nem sokára a hallgatóink a pályán. Hamarosan önök válogatják a zenéket. 5 órától kívánság műsor, már lehet hívni 500-540. Ne várjanak túl sokáig, mert elég hamar el szoktak fogyni a kiadóhelyek. Szóval 500-540, csörögjenek ide már most, és kérjék a kedvenc dalaikat. Ez pedig egy régi nagy kedvenc, az Imperio és az Atlantis.
1: Atlantis.

0: hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Mindenki, de minden oké? Okay? Ez volt Robin Schulz és az OK. A következő dalunk pedig ez lesz. Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Hát ezt már önök kérték. Ezzel nyitjuk a mai kívánság műsort a hírek után. Hogy pontosan kinek szól ez a dal, majd az is kiderül, de addig is hívjanak 500-540. Startol a kívánság műsor a Western.
1: Kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, rekordot úsztak Berettyó Újfaluban. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik. Az árak.
1: Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a HaOn-on. Rekord született a berettyóújfalui 24 órás úszáson. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő programján 218-an vettek részt, és összesen mintegy 271 kilométert úsztak, ami az esemény történetének eddigi leghosszabb távja. A résztvevők egymást váltották a medencében. Családok, baráti társaságok és sportolók is csatlakoztak a programhoz. A Debreceni Sportcentrum triatlonosai, több helyi úszócsapat és a kabai úszók mellett Mihály falváról is érkeztek résztvevők. A szervezők azt közölték, céljuk nem a versenyeztetés volt, hanem az, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást, számolt be róla a Dehír. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
2: És most!
4: Indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
5: Hello!
0: A következő két óra zenei szerkesztője pedig Debrecen, vagyis önök. Indítjuk a kívánság műsort a 3933-1046-ra. Írhatnak, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Tehát a legszorgosabbak persze már elküldték a kérdéseiket, például Gabriella Mikinek küldi majd a Sabrina Carpenter dalát, jön mindjárt az Espresso előtte, egy magyar klasszikus, a Beatrice és az Azok a boldog szép napok, Sanyi a lányának, Editnek küldi, és itt van a mai első telefonálónk is. Szia István, hallgatunk téged.
6: Szia, én egy Taylor Swift számot szeretnék kérni.
0: Oké. Okay.
6: És a kedvesemnek, Edinának küldöm.
0: Mit üzensz neki?
6: Hogy szeretem.
0: Hát mi mást, természetesen. Oké, okay, rendben van.
6: Köszönöm szépen.
0: Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Nyitjuk a kívánság műsort.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso. Erre az Espresso-ra önök hívták meg a várost, hiszen önök válogatják most a zenéket. Ez a Best FM mai kívánság műsora. Írjanak, hívjanak 30 9 33 104 6 és 500 540. Én pedig intézem a kéréseket, mert van bőven. Például azt írja Márti, hogy sziasztok, a kisfiamnak és a foci csapatának szeretném kérni a Queen-től a We Are The Champions-t, ha lehetséges. Hogyne, hajrá srácok, repül a dalotok nem sokára. Előtte a Fly Project és a Musical, örök buli kedvenc, Betty kérésére fogjuk ma meghallgatni. És a vonalban is várakozik már valaki. Szia, adásban vagy.
1: Hello, János vagyok.
0: Hello, János.
1: Az Áriától szeretném kérni a Macska köves utakon.
0: Introvertált dal.
1: Igen, igen, igen.
0: Aha.
1: A kisányomnak szóljon.
0: Hogy hívják?
1: Anna Marinak, akit nagyon szeretek.
0: Rendben van.
1: És jó tanulást neki.
0: Aha. Mit kell ennyire tanulnia?
1: Hát most főleg történelmet, de igyekszem segíteni neki.
0: Na, az viszont nagyon dicséretes. Jól van, küldöm a dalotokat mindjárt. Hello, hello.
1: Köszönöm, vagyis hát köszönjük.
0: Hello, sziasztok. Az Aria és az introvertált dal pillanatokon belül itt a Besten.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Signtech reklámtechnika.
9: Megvalósítjuk ötletet.
8: Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
10: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
8: maxprint.hu.
11: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
12: A reklám után újra
13: Debrecen zenei kedvencei
12: megállás nélkül.
14: Hi, this is James Blunt.
15: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
16: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
17: Hey, I'm Mariah Carey.
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: Best FM kívánságműsor.

0: kedvencei a 104-on szólnak, és ezeket a kedvenceket ugye már most önök válogatják, itt vagyunk a mai kívánság műsor sűrűjében, 7 óráig szabad a vásár az adék között. Jön is például Purple Disco Machine és az In the Dark, ezt Balázs küldi mindenkinek, aki szereti, és mindenkinek, aki úton van hazafelé, és természetesen a vonal végén is várakozik valaki. Halló, szia!
1: Szia, Beáta vagyok.
0: Hello, hello.
1: Egy szép szerelmes számot szeretnék küldeni egy fiúnak, aki remélem, hogy magára ismer.
0: Oké, okay. Miről van szó? Elárulsz valamit?
1: Hát a hétvégén megismertem valakit, és neki küldöm. Ennyit talán elmondhatok.
0: Jó van, oké, rendben van. Figyelj, én drukkolok nektek, hogy összejöjjön ez a dolog.
1: Köszönöm.
0: És akkor, hát az egyik legszebb magyar szerelmes dal szól nektek, a Kolortól a Féltelek. Jó lesz?
1: Az nagyon jó lesz.
0: Megbeszéltük.
1: Szia!
0: Hello, hello! Ez a Best kívánság műsora. Csörögjenek, vagy írjanak.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: a minden tévedésem. Gitta kérte egyébként ezt a dalt, és a testvérének Bettinek küldte. Mert ez itt a kívánság műsor.
1: 6-4 szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-545.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Nagyon nagy formában vannak ma a hallgatóink, és még a szokásosnál is jobb zenéket játszhatok önöknek. Köszi szépen, hogy ilyen jó dalokat kérnek. Például Sanyi, figyelj, lőtávolon belül a te dalod, az R.E.M. és a Losing My Religion. Viszont itt van a vonal végén András is. Kíváncsian várom, hogy neki miben segíthetünk. Szia!
3: Szia! Parancsolj. Én a feleségem kedvenc számát szeretném kérni.
0: Igen.
3: Azt a híres számot a Dirty Dancingből.
0: Hát van egy pár híres dal a filmben, de szerintem a Time of My Life-ra gondolsz, ugye?
3: Igen.
0: Az a leghíresebb. Oké, okay, jó. Hányszor láttad már a filmet a feleségeddel?
3: Hú, hát jó párszor, de szívesen megnézem vele akár ezerszer is. Nem azért, mert annyira szeretem a filmet, hanem mert annyira szeretem őt.
0: Ó, ez nagyon szép volt, ez nagyon szép volt. Ezt szerintem a feleséged is értékelni fogja. Jól van, jön a dal, a Time of My Life, most a Best kívánság misrában. Köszönöm szépen, hello!
3: Köszönöm, sziasztok!

0: Kressz FM, a város kedvenc kívánság műsorával. 5-től 7-ig minden nap önök válogatják a zenéket. Érdemes sietni, mert nagyon fogynak a kiadó helyeink. Ha nem akarnak kimaradni a ma estéből, akkor gyorsan 39-33-104-6 vagy 500-540, amelyik éppen kényelmesebb önöknek. Jó, majd Szabész Mastertől a 4 ütem Viktor kérte, és a legjobb barátjának Lacinak küldi. És a vonalban is van valaki. Haló, tessék, itt a Best FM.
1: Én pedig Ibolya vagyok.
0: Szia. Sziasztok.
1: Egy jó pörgő scooter számot szeretnék kérni.
0: Annak nem lesz akadálya. Oké, okay. Kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki dolgozik.
0: Ó, gondolom, akkor te is dolgozol.
1: Igen. Aha. Meg itt van velem három kolléganőm is. Zsuzsi, Éva és Lilike.
0: Jó, bennük is tartjuk akkor a lelket egy kis energiabombával. Jó munkát!
1: Köszönjük szépen!
0: Hello, hello! Jön a scooter a besten! Tekerjék fel a hangerőt!

0: Jön a nagy erdőhete, megrendezték a káposztás napokat Hajdúhatházon. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 5-e és 11-e között rendezik meg Debrecenben a Nagy Erdő hetét. A programsorozatot idén már 7. alkalommal tartják meg, és az a cél, hogy bemutassák a város egyik legismertebb természeti értékét. Gyalogos természetismereti túrák, kiállítások, előadások várják az érdeklődőket. Emellett koncerteket és családi programokat is szerveznek. A programok megvalósításában többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Mélius Juhász Péter könyv, a Nagyerdei Kultúrpark, a Déri Múzeum, az Agora Tudományos Élményközpont és a Debreceni Fotóklub is részt vesz, tudta meg a Hajdu Press. 60 csapat készített káposztás ételeket a hétvégén Hajdúhatházon, ahol 22. alkalommal rendezték meg a káposztás napokat. A legnagyobb 2500 literes üstben 750 adag paradicsomos babos káposzta rotyogott, ehhez 150 kg káposztát, 140 kg húst és mintegy 50 liter paradicsomot használtak fel. A rendezvényen töltött káposzta, toros káposzta és káposztás lepcsánka is készült. A programon idén is sok helyi közösség vett részt. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a gasztronómiáról szól, hanem a közösségépítésről is. A káposztás napok középpontjában ezúttal is a város saját káposztafajtája, a hatházi lapos állt. A helyi káposztát a városban termesztik, és a szaporítóanyagot is helyben állítják elő, írja a Dehír. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
0: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.
3: Köszönjük szépen a híreket, és akkor vissza a kívánság műsorhoz, mert rengeteg kérést kell még teljesítenünk itt a maradék egy órában. A 39-33-104-6-ra tessenek írni, az 500-540-en pedig hívjanak bennünket, mint ahogy most is hív valaki. Haló!
4: Jó estét, Anna Mari vagyok.
3: Szia!
4: Arastól kérem a Broken Angel-t.
3: Kinek szóljon?
4: Szóljon mindenkinek, aki szereti. Csak ennyi.
3: Jó, megbeszéltük. Állás is a Broken Angel, viszont előtte még Ibolya kérésére egy aktuális nagy kedvenc is szól. Tame Impala és a Dracula.

0: ez itt a Best FM, a Follow the Flow, és nem tudja senki, és nem tudja senki, hogy milyen dalokat fogunk még hallgatni itt este hétig, hiszen önök döntik el, Best FM kívánság műsor, az utolsó pillanatig lehet írni, lehet hívni. Például Szilvi üzenete van előttem, hello! Gloria Gaynor I Will Survive című számát szeretném kérni, mivel otthon a családom minden tagja náthás beteg, a kolléganőm is szintén beteg, én pedig próbálok kitartani a melóban, mindenkinek jobbulást kívánok, aki éppen beteg. Jó, köszi mindenki nevében, Gloria Gaynor dala bekészítve, nem sokára jön. Előtte Laci Szilvinek küldi a Korál nagy slágerét, majd a Kevés voltam neked, és valaki a vonal végén már. Szia!
1: Hello! Kérni szeretnék egy zenét.
2: Hallgatlak.
1: Mindjárt mondom.
2: Várok. Ráérünk. Na?
1: Mindjárt mondom.
2: Most már kíváncsi vagyok.
1: A Coco Jumbo.
2: Oké. Kinek küldöd?
1: Mamámnak.
2: Hú, megértem, hogy ezen is ennyit fogsz gondolkodni. Mit üzensz mamádnak?
1: Hogy jó legyen, és igen, ennyi.
2: Rendben van, megbeszéltük. Köszönöm szépen, hello!
1: Hello!
0: Akkor vissza a régi szép időkbe, jön a Coco Jumbo, mindjárt.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

0: 7 óráig itt vagyunk, ez itt a Best FM kívánság műsora. Írjanak, hívjanak, minden másodpercet ki kell használni. Kérjék a kedvenc dalaikat, üzenjenek az ismerőseiknek. Nagyon jó dal jön már megint. Nagyon szívesen fogom lejátszani Petrának, Demiéntől a Jöjj vissza Vándor. Ezt a dalt ő kérte. Előtte viszont Fecó kérésére Lady Gaga és a Dead Dance küldi mindenkinek, aki jelen pillanatban az utakon van. És van egy gyors hangüzenetünk Katától, ez a Viberen érkezett.
1: Kata vagyok, és egy halott pénzszámot küldök a páromnak, Norbinak. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és jó munkát neki!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ezt a fel, nyakig benne vagyunk a mai kívánság műsorban. A 3933-1046-ra írni tudnak nekünk, az 500-540-es Best FM forró drótszon pedig hívhatnak, és akár írőadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének, hogyha elég bátrak hozzá. Mondjuk Mónika csak írt, sziasztok, Hajnalkának küldenék egy Bruno Mars számot, jobb bulást neki, ő is megfázott egy kicsit. Igen, erről ma már itt beszéltünk, hogy mindenki náthás, kicsit megérkezik a lehűlés, és egyből ez van. Bruno Mars és az I Just Might, jobb bulást kívánunk. Előtte pedig, sziasztok, Póló vagyok Komádiból. Igaz, tegnap volt feleségem, Góz József Attilánénak a születésnapja, de nagyon sok boldog 35. szülinapot kívánok Kozombolész, a zenétől Felforra vérem című zenével, és küldöm még a Malom Park Hemaplazma összes dolgozójának is. Éljen az ünnepelt Kozombolész és a zenétől Felforra vérem. Egyébként ehhez a dalhoz van egy másik üzenetünk is. Zsuzsa, itt vagy velünk? Halló, szia!
1: Itt vagyok, igen.
0: Parancsolj!
1: Szia! Én ezt a számot Lacinak küldöm.
0: Ő a párod?
1: A testvérem.
0: Aha, üzenet?
1: És

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Andi vagyok, és számot szeretnék kérni Manueltől a Dadát. Egyrészt nektek, másrészt mindenkinek, aki szereti.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Vili, Ervin vagyok.
2: Szia, hallgatlak.
1: Szeretnék számot kérni a lányomnak, aki ma 19 éves. Carson Coma, Purgatórium.
2: Boldog szülinapot az ünnepeltnek.
1: Jó, én is boldog szülinapot.
2: A legszebb korban van, nagyon irigykedünk rá.
1: Így van.
2: Hello, sziasztok.
1: Köszönjük szépen, szia, hello.
2: És hát ezzel a dallal sajnos pontot is kell tennünk a mai kívánságműsor végére. Elrepült az idő, 7 óra lesz nem sokára. Köszi mindenkinek, aki itt volt és kért dalokat, meg köszi azoknak is, akik csak csendben hallgattak bennünket. Holnap folyt-

0: Egyetemi alma kerülhet a közétkeztetésbe Debrecenben. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. Több helyen is tűz volt Hajdúbiharban a hétvégén. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A Debreceni Egyetem alma ültetvényének termése már a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben is megjelenik. Az egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén egy 3 hektáros mintaültetvényt mutattak be. Bács Zoltán rektor szerint a cél, hogy a későbbiekben az egyetem agrár kutatóhelyein és tangazdaságaiban megtermelt alapanyagok mellett a régió gazdálkodóinak terményei is megjelenjenek, a közétkeztetésben és a betegellátásban is. A tervek szerint a helyben előállított alapanyagokat a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetésben is felhasználnák. Az egyetem szerint így a helyi termelőket is jobban be lehetne vonni az élelmiszerellátásba, közölte rádiónkkal az Unideb. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. A MÁV csoport azt közölte, ma reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul. Egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. 7 tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a hajdúbihari tűzoltókat. Debrecen és Bocskai kert között mintegy 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és a bozót a vasúti pálya mellett. Hajdúhatházon egy családi ház konyhájában berendezési tárgyak kaptak lángra. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, senki nem sérült meg. Sárét udvar külterületén több mint 1000 négyzetméteren égett a búzatarló, egyek külterület száraz fű és szemét égett, Hajdúsámsonban pedig egy családi ház udvarán gyulladt ki egy szalmabála. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. Bihar-Torda külterületén egy leszakadt faág akadályozta a forgalmat. Ezt a tűzoltók motoros lánc fűrésszel távolították el, közölte a katasztrófa védelem. Folytatódik az indián nyár, akár 23-25 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken. Éjszakára viszont 9-10 fokig is lehűlhet a levegő, nem lesz front felettünk, derült napokra számíthatunk.

0: kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, rekordot úztak Berettyó Újfaluban. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik.
0: Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Rekord született a berettyóújfalui 24 órás úszáson. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő programján 218-an vettek részt, és összesen mintegy 271 kilométert úsztak, ami az esemény történetének eddigi leghosszabb távja. A résztvevők egymást váltották a medencében. Családok, baráti társaságok és sportolók is csatlakoztak a programhoz. A Debreceni Sportcentrum triatlonosai, több helyi úszócsapat és a kabai úszók mellett érmény Mihály falváról is érkeztek résztvevők. A szervezők azt közölték, céljuk nem a versenyeztetés volt, hanem az, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást, számolt be róla a De Hír. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

0: Jön a nagy erdőhete, megrendezték a káposztás napokat Hajdúhatházon. Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 5-e és 11-e között rendezik meg Debrecenben a Nagy Erdő hetét. A programsorozatot idén már 7. alkalommal tartják meg, és az a cél, hogy bemutassák a város egyik legismertebb természeti értékét. Gyalogos természetismereti túrák, kiállítások, előadások várják az érdeklődőket. Emellett koncerteket és családi programokat is szerveznek. A programok megvalósításában többek között a Hortobágyi Nemzeti Park, a Mélius Juhász Péter könyvtár, a Nagyerdei Kultúrpark, a Déri Múzeum, az Agora Tudományos Élményközpont és a Debreceni Fotóklub is részt vesz, tudta meg a Hajdu Press. 60 csapat készített káposztás ételeket a hétvégén Hajdúhatházon, ahol 22. alkalommal rendezték meg a káposztás napokat. A legnagyobb 2500 literes üstben 750 adag paradicsomos babos káposzta rotyogott, ehhez 150 kg káposztát, 140 kg húst és mintegy 50 liter paradicsomot használtak fel. A rendezvényen töltött káposzta, toros káposzta és káposztás lepcsánka is készült. A programon idén is sok helyi közösség vett részt. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a gasztronómiáról szól, hanem a közösségépítésről is. A káposztás napok középpontjában ezúttal is a város saját káposztafajtája, a hatházi lapos állt. A helyi káposztát a városban termesztik, és a szaporítóanyagot is helyben állítják elő, írja a Dehír. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csak. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
0: Hosszan kitarthat a vénasszonyok nyara, nem lesz front felettünk, és 23 fok feletti értékekre számíthatunk egész héten. A meteorológusok jelzése szerint sok napsütésre, tiszta időre van kilátás, éjszaka pedig 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

0: Egyetemi alma kerülhet a közétkeztetésbe Debrecenben. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen Mátészalka vonalon. Több helyen is tűz volt Hajdúbiharban a hétvégén. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A Debreceni Egyetem alma ültetvényének termése már a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben is megjelenik. Az egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén egy 3 hektáros mintaültetvényt mutattak be. Bács Zoltán rektor szerint a cél, hogy a későbbiekben az egyetem agrár kutatóhelyein és tangazdaságaiban megtermelt alapanyagok mellett a régió gazdálkodóinak terményei is megjelenjenek, a közétkeztetésben és a betegellátásban is. A tervek szerint a helyben előállított alapanyagokat a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetésben is felhasználnák. Az egyetem szerint így a helyi termelőket is jobban be lehetne vonni az élelmiszerellátásba, közölte rádiónkkal az Unideb. Mától pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vonalon. A MÁV csoport azt közölte, ma reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig végeznek karbantartási munkákat a vonalon. Így Hajdúsámson és Nyíradony között buszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Nyíradony vasútállomáson, Aradvány pusztán, Tamási pusztán és Hajdúsámson vasútállomáson állnak meg. A munkálatok idején több vonat menetrendje is módosul. Egyes járatok a megszokottnál néhány perccel korábban indulnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. 7 tűzesethez és műszaki mentéshez is riasztották a hétvégén a hajdúbihari tűzoltókat. Debrecen és Bocskai kert között mintegy 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet és a bozót a vasúti pálya mellett. Hajdúhatházon egy családi ház konyhájában berendezési tárgyak kaptak lángra. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből, senki nem sérült meg. Sárét udvar külterületén több mint 1000 négyzetméteren égett a búzatarló, egyek külterület száraz fű és szemét égett, Hajdúsámsonban pedig egy családi ház udvarán gyulladt ki egy szalmabála. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. Bihar-Torda külterületén egy leszakadt faág akadályozta a forgalmat. Ezt a tűzoltók motoros lánc fűrésszel távolították el, közölte a katasztrófa védelem. Folytatódik az indián nyár, akár 23-25 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken. Éjszakára viszont 9-10 fokig is lehűlhet a levegő, nem lesz front felettünk, derült napokra számíthatunk.